0: ansik buah-buahnya dijen parepe. Aduh, kening agat hiuk. Naon itu ya, Ji? Kula warga Semar Padana yang berceri ansaman. Walau nginga salira marak kabatara. Diuk, ya.
1: Diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk,